az Mirchnever Rowindit velem egyszer. Falk, szegy, falk, ugye lofám szeworld.